nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nagyidie wate nagyidie wate som nyame a wɔte aseɛ halleluya